90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. You ain't here to

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb
1: zenék. Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

fénye távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Itt az alaptörvény újabb módosítása. Retro buszokon utazhatunk. Marad a napsütés. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 12 pontban módosítják az alaptörvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány nevében benyújtja az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. A csomag egyebek mellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az Alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazolást, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az Alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Az ellenzéki frakció hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlőaranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
1: Adományokból zöldítik a Péterfi Sándor utcai kórház udvarát. Árnyékot adó növényeket ültetnek majd, ami a nyári melegben különösen fontos, közölték. A főváros egyik legnagyobb kórháza folyamatosan 650-700 fekvőbeteget és napi 5-600 járóbeteget lát el. Folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, ismét múzeális járművek közlekednek hétvégenként Budapest több vonalán. Szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként pedig a budai Dunapart mentén utazhatunk történelmi villamosokkal, autóbuszokkal és trolibuszokkal. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben. A nyugati északnyugati szelet élénk erős lökések kísérik majd. A hűvösséget követően délutára 25 fok köré melegszik a levegő, késő estére pedig 17 fokig hűl le. A jelenlegi előrejelzések szerint a következő napokban is ehhez hasonló időben bízhatunk. Hétfőn 30, kedden már 33 fok várható, szerdán pedig megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. július 5-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbók, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbók.
1: Nagykövetek látogattak Pécsre a Fényfesztivál alkalmából. Jövő héten rendezik a Villányi Rozé Fesztivált. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál alkalmából a városvezetés és az ír nagykövetség meghívására Pécsre érkeztek az Európai Unió tagállamainak Budapestre akkreditált nagykövetei. A pénteki eseményen szó volt az idei fesztivál egyik különlegességéről, az ír fókuszról, ami több programban is megjelenik. A Fényfesztivál egészen vasárnap késő estig várja a látogatókat Pécsett. A részletes programkínálat a rendezvény weboldalán érhető el. A hét eleje óta új helyszínen fogadja a betegeket a Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika fülorgégészeti szakrendelése. Az érintettek a Rákóczi út 2-es szám alatti telephelyen, a T épület 3. emeletén találják a szakellátást. Nem ez az egyetlen szakrendelés, melynek változott a helyszíne. A klinikai központ tájékoztatása szerint a gyermek- és ifjúságpszichiátriai rendelés a Veres Endre úti rendelőintézetben megszűnt. Az ellátást júliustól a gyermekgyógyászati klinika biztosítja a József Attila utcai épületben. Már csak néhány nap maradt, július 9-én csütörtökön ér véget az ügyintézési időszak a felsőoktatási felvételében. Eddig a napig van lehetőség az adatmódosításra, dokumentum feltöltésre, illetve a megjelölt képzések sorrendjének módosítására. Ez utóbbival minden jelentkező egyetlen alkalommal élhet. A ponthatárok kihirdetése július 23-án este lesz. A PTE idén is a Széchenyi téren tartja pontot, partiját, ahol zene, interaktív programok, karijátékok várják majd a felvételizőket. A partin koncertezik Moriones, az afterpartin pedig Pumpet Gabó is ott lesz. A részletekről a PTE oldalán lehet tájékozódni. Két új helyszínen találkozhatunk festéssel díszített tűzcsapokkal Pécsett. A Tettye Forrásház ZRT a most zajló 10. Zsolnai Fényfesztivál alkalmából avatta fel új flópontjait a belvárosban. A Fénykút nevű tűzcsap a Szent István tér alsó részén található. Különlegessége, hogy a minták egy része olyan festékkel készült, ami sötétedés után is látható. A Lighthouse nevű tűzcsap a Széchenyi téren a dzsámik közelében kapott helyet, és egy városi világító tornyot formáz. A most telepített két egyedi tűzcsappal együtt Pécsett már összesen 9 helyszínen találkozhatunk a dekoratív flópontokkal. Vadgesztenyefákat, rózsaágyásokat és dézsás növényeket permetez hétfőtől a Biokon Pécsett. A társaság közleménye szerint a növényvédelmi munkákat hétfő és csütörtök között végzik el az éjszakai órákban. Naponta este 10 és reggel 4 óra között számíthatunk a permetezésre. A felhasznált szerek emberre, melegvérű állatra nem veszélyesek. A permetezés tervezett menetrendje a Biokom hivatalos oldalán érhető el. A munkavégzés az érintett utcákban zajjal járhat. Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. A péntek-szombaton tartandó program tematikájában a rozé karakteréhez illeszkedő, fiatalos, lendületes programokat kínál, írják a szervezők. Helyi termelők, pincészetek mutatják be termékeiket. Lesz rozé szépségverseny, futóverseny és sakszimultán is. Több koncert is várja a látogatókat. Pénteken Báj Alex és a Slepp, illetve Regál Lili, szombaton pedig a BSV és Lotfi Begi lép színpadra. A részletekről a fesztivál közösségi oldalán lehet tájékozódni. Gyászhírrel folytatjuk. Elhunyt dr. Simor Ferenc, Siklós díszpolgára, korábbi alpolgármestere, nyugalmazott országos főállatorvos. Rigl Gábor, a város polgármestere közösségi oldalán azt írta, dr. Simor Ferenc meghatározó alakja volt a Siklósi Vár és Múzeum baráti körnek. Páradhatatlanul dolgozott a város történelmi és kulturális örökségéért, munkájával és emberségével maradandó nyomot hagyott Siklós életében. Nagygépes vágány szabályozási munkákat végeznek ezekben a napokban Godisa és Komló között. A karbantartás célja az, hogy a vonalon közlekedő vonat szerelvények tartani tudják a menetrendet, és csatlakozni tudjanak az Intercity járatokhoz is. A mostani eljárás során pótolják a zúzott követ és egyéb szükséges karbantartási munkát is elvégeznek a szakaszon. A munkákra az éjszakai órákban kerül sor, így zaj előfordulhat a munkaterület közelében. A komlói vasútállomásra a tervek szerint hétfőn, kedden kerül majd sor a munka során. Életmentő beavatkozásra volt szükség nemrég egy Baranya vármegyei strandon, ahol egy idős asszony minden előzmény nélkül elmerült a vízben, adta hírül közösségi oldalán az országos mentőszolgálat. A nőt a fürdőzők kimentették a vízből, azonban ekkor már nem lélegzett. A helyszínen tartózkodó két szabadnapos mentődolgozó, Hirt Norbert és Jelics Bálint azonnal cselekedett, ők késlekedés nélkül megkezdték az asszony újraélesztését. A gyorsan megkezdett mellkas kompresszióknak köszönhetően az idős nő keringése rövid időn belül visszatért. A mentés irányítás közben esetkocsit és mentőhelikoptert is riasztott a helyszínre, hogy a lehető leggyorsabban biztosítsák a beteg további ellátását. A beteget stabil állapotban adhatták át a kiérkező mentőegységnek, amely végül földi úton szállította őt kórházba. Elkezdődött a nyári szünet a komlói uszodában. A létesítmény július 4-től nem fogadja az úszókat. A nyitás szeptember elején várható. A zárvatartás a sportközpontra nem vonatkozik. A fitnessterem a nyár folyamán is igénybe vehető, a konditerem és a szaunák pedig szintén a megszokott rend szerint tartanak nyitva. A másodosztályba visszatérő Nagy Kanizsa volt a vendége szombaton, a szentlőrincese MB2-es labdarúgó csapatának. A baranyai együttes a nyári felkészülés során első alkalommal léphetett pályára hazai környezetben. A találkozón mind a két csapatnak voltak lehetőségei, de egyiket sem sikerült gólra váltani, így a barátságos mérkőzés végeredménye 0-0 lett. Felkészülési mérkőzésen találkozott szombaton a HR Rend Kozár Misleny és a PMFC labdarúgó csapata. A meccset a Kozár Mislenyi új füves pályán játszották. A barátságos találkozó végeredménye 1-1 lett. A felkészülés folytatódik. A HR Rend Kozár Misleny legközelebb szerdán a Szentlőrinc vendégeként lép pályára. Sérülése után ismét edzésbe állt Juhász Dorka. Az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. Juhász a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi zaragozai hatos döntőjében szenvedett lábfej sérülést, azóta nem léphetett pályára. A rehabilitációja azonban a terveknek megfelelően jól halad, írta Juhász magyar nevelőklubja, a Rád Géber Kosárlabda Akadémia. A Minnesota jelenleg a nyugati főcsoport második helyén áll, 15 győzelemmel és 5 vereséggel. Ez volt a Pitchbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, a

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legnagyobb sztárok. Régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

0: legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Belekezdünk a vasárnap reggelbe, méghozzá Justin Timberlake-kal és a Can't Stop the Feeling-gel többek között. Na meg Ives Larokkal, a Rise Up-pal indítom a mai reggelt. Rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 5-e van, vasárnap, a névnaposok az emesék és a sarolták, a születésnaposok között pedig Huey Lewis-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon szabadalmaztatta James és John Ritty a pénztárgépet, úgyhogy emiatt lehet csippantani ma, akár bankkártyával is, amikor füzet az ember. A témákkal pedig hamarosan érkezem, például Madonnáról is lesz szó, de itt lesz Michael Jackson is méghozzá a film, mert egy rekordot döntött, úgyhogy majd hamarosan elárulom a részleteket, meg hogy pontosan melyikkel, mikor jelentkezek. Folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Maroon 5-os You Will Be Loved-dal, na meg most Justin Timberlake. Ez a Can't Stop the Feeling most itt a Besten. I got this

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az én.

0: Best FM a legjobb zenék, a Maroon 5-val ébredhettünk, ez volt a She Will Be Loved, és ígértem, hogy jövök a mai reggel témáival. 7 óra után jön a mozi siker, a Michael, ugyanis most úgy néz ki, hogy megelőzött egy másik életrajzi filmet, ezt is el fogom árulni, hogy melyiket. 8 óra után Madonna jön, ugyanis titokzatos marad, hogy lesz-e közös zenéje Kylie Minoggal, ezért is fény fog derülni, körbejárjuk, és végül a sportrovatba pedig Robbie Williams jön, aki, hát tudjuk nagyon jól, hogy szereti nagyon a futballt, és hát ott lesz a foci VB-nek a döntőjében, és énekelni fog, úgyhogy hogy igazából a sportot és a zenét fogjuk kicsit összegyúrni majd 9 óra után, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Most egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem a Matchbox 20 és a How Far We Have Come.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Csütörtökig még lehet sorrendet módosítani a felsőoktatási jelentkezésnél. Napközben legfeljebb 26 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Már csak néhány nap maradt. Július 9-én csütörtökön ér véget az ügyintézési időszak a felsőoktatási felvételében. Eddig a napig van lehetőség az adatmódosításra, dokumentumfeltöltésre, illetve a megjelölt képzések sorrendjének módosítására. Ez utóbbival minden jelentkező egyetlen alkalommal élhet. A ponthatárok kihirdetése július 23-án este lesz. A PTE idén is a Széchenyi téren tartja pontot, partiát, ahol zene, interaktív programok, karijátékok várják majd a felvételizőket. A partin koncertezik Moriones, az afterpartin pedig Pumpet Gabó is ott lesz. A részletekről a PTE oldalán lehet tájékozódni. Két új helyszínen találkozhatunk festéssel díszített tűzcsapokkal Pécsett. A Tettye Forrásház ZRT a most zajló 10. Zsolnai Fényfesztivál alkalmából avatta fel új flópontjait a belvárosban. A Fénykút nevű tűzcsap a Szent István tér alsó részén található. Különlegessége, hogy a minták egy része olyan festékkel készült, ami sötétedés után is látható. A Lighthouse nevű tűzcsap a Széchenyi téren a dzsámik közelében kapott helyet, és egy városi világító tornyot formáz. A most telepített két egyedi tűzcsappal együtt Pécsett már összesen 9 helyszínen találkozhatunk a dekoratív flópontokkal. Felkészülési mérkőzésen találkozott szombaton a HR Rend Kozár Mislenny és a PMFC labdarúgó csapata. A meccset a Kozár Mislenyi új füves pályán játszották. A barátságos találkozó végeredménye 1-1 lett. A felkészülés folytatódik. A HR Rend Kozár Mislenny legközelebb szerdán a Szent Lőrinc vendégeként lép pályára. Egy csőtörés után Pécsett a Tettye utcában szerelési munkákat végeznek, majd helyreállítják az útburkolatot. A munkák miatt naponta reggel 8 és délután 4 óra között egy szakaszon teljes útzár érvényes. Folytatódnak a gázhálózati munkák. Pécsett az Atinai úton sávlezárásra kell számítani. A Péter utca egy szakaszán teljes útzár érintett, és le van zárva a Megye utca egy szakasza is. A lezárás érinti az Anna utca és a Papnövelde utca egy rövid szakaszát is. A meteorológiai előrejelzések szerint ma is meleg nyári időre számíthatunk. Változóan felhős, napos lesz az idő. Jelentős csapadék nem várható, de futózáporok kialakulhatnak. A nyugati, észak-nyugati szél többfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, utána pedig a nap első témája majd 7 óra után. Történelmi mozi siker a Michaelnél, megelőzött egy másik életrajzi filmet, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Például Tom Novi, itt lesz a Your Body-val 7 óra után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101 hét Best FM. 101 hét Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nagykövetek látogattak Pécsre a Zsolnai Fényfesztivál alkalmából. Napos felhős időnk lehet ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál alkalmából a városvezetés és az ír nagykövetség meghívására Pécsre érkeztek az Európai Unió tagállamainak Budapestre akkreditált nagykövetei. A pénteki eseményen szó volt az idei fesztivál egyik különlegességéről, az ír fókuszról, ami több programban is megjelenik. A Fényfesztivál egészen vasárnap késő estig várja a látogatókat Pécsett. A részletes programkínálat a rendezvény weboldalán érhető el. A hét eleje óta új helyszínen fogadja a betegeket a Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika fülorgégészeti szakrendelése. Az érintettek a Rákóczi út 2-es szám alatti telephelyen, a T-épület 3. emeletén találják a szakellátást. Nem ez az egyetlen szakrendelés, melynek változott a helyszíne. A klinikai központ tájékoztatása szerint a gyermek- és ifjúság pszichiátriai rendelés a Veres Endre úti rendelőintézetben megszűnt. Az ellátást júliustól a gyermekgyógyászati klinika biztosítja a József Attila utcai épületben. Sérülése után ismét edzésbe állt Juhász Dorka. Az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. Juhász a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi zaragozai 6-os döntőjében szenvedett lábfej sérülést, azóta nem léphetett pályára. A rehabilitációja azonban a terveknek megfelelően jól halad, írta Juhász magyar nevelőklubja, a Rád Géber kosárlabda akadémia. A Minnesota jelenleg a nyugati főcsoport második helyén áll, 15 győzelemmel és 5 vereséggel.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Egy csőtörés után Pécsett a Tettye utcában szerelési munkákat végeznek, majd helyreállítják az útburkolatot. A munkák miatt naponta reggel 8 és délután 4 óra között egy szakaszon teljes útzár érvényes. Folytatódnak a gázhálózati munkák. Pécsett az Atinai úton sávlezárásra kell számítani. A Péter utca egy szakaszán teljes útzár érintett, és le van zárva a Megye utca egy szakasza is. A lezárás érinti az Anna utca és a Papnövelde utca egy rövid szakaszát is. A meteorológiai előrejelzések szerint ma is meleg nyári időre számíthatunk. Változóan felhős, napos lesz az idő. Jelentős csapadék nem várható, de futó záporok kialakulhatnak. A nyugati, északnyugati szél többfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Történelmi sikert élt el a Michael című film, és megelőzött egy másik önéletrajzi filmet, úgyhogy jönnek a részletek. Na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a zenei felelősök között például ott lesz Sarah Connor, a Let's Get Back to the Bad Boy-jal érkezik, az óra elsője pedig 50 Centé, ez a Candy Shop.
0: Best FM

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék. A pop királyának életét bemutató Michael című produkció hivatalosan is minden idők legnagyobb bevételét hozó zenés életrajzi filmjévé vált. Maga mögé utasította a korábbi csúcstartót, a Bohemian Rhapsodyt. A film elképesztő lendülettel hódította meg a világ mozipénztárait, és hatására pedig Michael Jackson zenei öröksége is újabb reneszánszát éli. A mozisiker azonnal fellendítette az érdeklődést a legendás felvételek iránt, olyan halhatatlan slágerek hódítják meg újra a nemzetközi listákat, mint a Billie Jean, a Human Nature, a Beat It vagy a Dirty Diana, de megtalálható a listákon a Thriller és a Bad is. A posztumus történelmi siker. A megnövekedett hallgatottság révén Michael Jackson visszavette az első helyet a Billboard Artist 100-as listáján, ezzel bekerült abba az exkluzív klubba, amelynek a tagjai között ott van például David Bowie és Prince is. Saját tapasztalatok alapján, mármint a bulikban, mikor zenélek, mint DJ, alátámasztani tudom mindezt, a fiatalok is és az idősebbek is egyaránt újra és újra kérnek olyan Michael Jackson számokat, amik nem voltak annyira divatosak, tehát például a Billie Jean-t leszámítva nagyon nem játszottunk a diszkókban dalt Michael Jacksontól, de ennek a filmnek hatására vissza lehet hozni a Beat It-et is, a Dirty Diana-t vagy a Bad-et, úgyhogy ez szerintem nagyon jó, hogy egy kicsit reneszánszát éli Michael Jackson, és a fiatalok is megismerik. Tőlem pedig most jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Sarah Connor a Let's Get Back to the Bad Boy-jal, de most még Tom Nowiék érkeznek. Szól a Your Body, itt a Best Time.

0: és szoptatott. Szeress sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

0: West Coast for life.
1: Best FM a legjobb zenék. Ez volt Sarah Connor és a Let's Get Back to the Bad Boy. Hát mi most nem fogunk visszafeküdni, hanem inkább ébresztek mindenkit. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 5-e van vasárnap. A névnaposok az emesék és a sarolták. A születésnaposok között pedig Huey Lewis-t köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. És ezen a napon szabadalmaztatták a pénztárgépet a Riti testvérek. És témákkal pedig készülök természetesen a folytatásban is. 8 óra után jön Madonna és a titkolózás, ugyanis elárulta az énekesnő egy kicsit ilyen sejtelmesen, hogy lesz-e közös dal a Kylie Minoggal. Kicsit körbejárjuk, hogy mit ír erről a sajtó, és hogy mit nyilatkozott Madonna. És végül 9 óra után a sportrovat következik, ahol összegyúrjuk a zenét a sporttal Robbie Williams-szel közösen, úgyhogy érdemes velem tartani, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, bár most egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem a Simply Red és a Stars.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. Napközben napos és felhős időszakok váltakoznak majd. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. A péntek-szombaton tartandó program tematikájában a rozé karakteréhez illeszkedő, fiatalos, lendületes programokat kínál, írják a szervezők. Helyi termelők, pincészetek mutatják be termékeiket, lesz rozé szépségverseny, futóverseny és sakszimultán is. Több koncert is várja a látogatókat. Pénteken Báj Alex és a Slepp, illetve Regál Lili, szombaton pedig a BSV és Lotfi Begi lép színpadra. A részletekről a fesztivál közösségi oldalán lehet tájékozódni. Vadgesztenyefákat, rózsaágyásokat és dézsás növényeket permetez hétfőtől a Biocom Pécsett. A társaság közleménye szerint a növényvédelmi munkákat hétfő és csütörtök között végzik el az éjszakai órákban. Naponta este 10 és reggel 4 óra között számíthatunk a permetezésre. A felhasznált szerek emberre, melegvérű állatra nem veszélyesek. A permetezés tervezett menetrendje a Biocom hivatalos oldalán érhető el. A munkavégzés az érintett utcákban zajjal járhat. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Első körben 3 helyszínen, Budapesten, Miskolcon és Pécsett kezdik meg működésüket a regionális irodák. A szolgálat irodáiban a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak. Hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal, hangzott el a csütörtöki fővárosi megnyitón. Az önkormányzat tervei szerint 2027. januárjától Magyarország valamennyi megyéjében működik majd a jogsegély és információs szolgálat. Egy csőtörés után Pécsett a Tettye utcában szerelési munkákat végeznek, majd helyreállítják az útburkolatot. A munkák miatt naponta reggel 8 és délután 4 óra között egy szakaszon teljes útzár érvényes. Folytatódnak a gázhálózati munkák. Pécsett az Atinai úton sávlezárásra kell számítani. A Péter utca egy szakaszán teljes útzár érintett, és le van zárva a Megye utca egy szakasza is. A lezárás érinti az Anna utca és a Papnövelde utca egy rövid szakaszát is. A meteorológiai előrejelzések szerint ma is meleg nyári időre számíthatunk. Változóan felhős, napos lesz az idő. Jelentős csapadék nem várható, de futózáporok kialakulhatnak. A nyugati, északnyugati szél többfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

hanem ébredünk a legjobb zenékkel, és a következő órában egy olyan témával, ami Madonnával kapcsolatos, ugyanis kicsit titkolózik, méghozzá arról, hogy lesz-e közös dala Kylie Minoggal. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, ahogy mondtam. Itt lesz velem Beyoncé és az If I Were a Boy, most így az óra végén.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig folytatjuk a pop királynőjével, Madonnával, aki titkolózik méghozzá arról, hogy lesz-e közös dal a Kylie Minogue-gal, úgyhogy ezt fogjuk körbejárni kicsit majd a következő órában, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Soul to Soul, a Get a Life-val érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nagykövetek látogattak Pécsre a Zsolnai Fényfesztivál alkalmából. Napos felhős időnk lehet ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál alkalmából a városvezetés és az ír nagykövetség meghívására Pécsre érkeztek az Európai Unió tagállamainak Budapestre akkreditált nagykövetei. A pénteki eseményen szó volt az idei fesztivál egyik különlegességéről, az ír fókuszról, ami több programban is megjelenik. A Fényfesztivál egészen vasárnap késő estig várja a látogatókat Pécsett. A részletes programkínálat a rendezvény weboldalán érhető el. Nagygépes vágány szabályozási munkákat végeznek ezekben a napokban Godisa és Komló között. A karbantartás célja az, hogy a vonalon közlekedő vonat szerelvények tartani tudják a menetrendet és csatlakozni tudjanak az Intercity járatokhoz is. A mostani eljárás során pótolják a zúzott követ és egyéb szükséges karbantartási munkát is elvégeznek a szakaszon. A munkákra az éjszakai órákban kerül sor, így zaj előfordulhat a munkaterület közelében. A komlói vasútállomásra a tervek szerint hétfőn, kedden kerül majd sor a munka során. Változik a Tükebusz Pécs-Csontvári utcai bérlet pénztárának nyitvatartása. A társaság közlése szerint július 8-a és augusztus 28-a között a kertvárosi bérletpénztár munkanapokon reggel 8 és délután 4, szabadnapokon reggel 7 és dél között tart nyitva. A változást technikai okokkal indokolta a közlekedési vállalat, hozzátéve, hogy a többi pécsi bérletpénztár a megszokott rend szerint várja az utasokat.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Egy csőtörés után Pécsett a Tettye utcában szerelési munkákat végeznek, majd helyreállítják az útburkolatot. A munkák miatt naponta reggel 8 és délután 4 óra között egy szakaszon teljes útzár érvényes. Folytatódnak a gázhálózati munkák. Pécsett az Atinai úton sávlezárásra kell számítani. A Péter utca egy szakaszán teljes útzár érintett, és le van zárva a Megye utca egy szakasza is. A lezárás érinti az Anna utca és a Papnövelde utca egy rövid szakaszát is. A meteorológiai előrejelzések szerint ma is meleg nyári időre számíthatunk. Változóan felhős, napos lesz az idő. Jelentős csapadék nem várható, de futó záporok kialakulhatnak. A nyugati északnyugati szél többfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek, július 5-e van, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, elmúlt 8 óra, és ebben az órában is jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például a Molokko a The Time Is Now-val, az óra elsője pedig Britney és Madonna közösé, és róla lesz szó ebbe az órába, ugyanis kicsit titkolózik, hogy lesz-e közös dal a Kylie Minogue-gal.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Lezárult a találgatás, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy Madonnának és Kylie Minognak lesz-e közös dala, ugyanis július 3-án debütált a Confusion on the Dance Floor folytatása, a Confusion 2, és nincsen rajta közös dal Kylie Minoggal. És hát lehet, hogy 2027-ben így is lesz, de egyelőre nem működött együtt az ausztrál énekesnővel, viszont mással igen. Például ott van a lemezen Lola Leon, vagy Martin Garrix, és még Sabrina Carpenter is helyet kapott duettben Madonnával. Egyébként a debütáló lemez, az I Feel So Free, azonnal a toplistára került, úgyhogy most kíváncsian várjuk, hogy mi lesz az egész nagy lemezzel, és melyik lesz még az a dal, ami kiugorhat erről a válogatásról. Egy biztos, hogy Madonna odarakta 2026-ba, olyan dolgot tett le az asztalra, amire nem számított senki, és megmutatta, hogy bizony-bizony, van még benne spiritus, így közel a 70. életévéhez, amit szerintem biztos, hogy 3 év múlva nagyon-nagyon meg fog majd ünnepelni a michigani származású énekesnő. A legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem a Molokko, a The Time Is Now-val hamarosan, de most még Jessie J és a Domino szól itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul to Soul és a Get Alive. Szép reggelt kívánok mindenkinek, július 5-e van vasárnap, a névnaposok az MSK és a Sarolták, a születésnaposok között pedig Huey Lewis-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. És bizony, ha valaki a mai napon, vagy tegnap, vagy bármelyik napon csippantotta a kártyáját a pénztárgépnél, az gondoljon arra, hogy ezen a napon szabadalmaztatták a pénztárgépet a Riti testvérek. Na de félretesszük a süketelést, és jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Csak egy rövid szünet következik, és Sasával és az I Feel Lonely-val már folytatom is itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Csütörtökig még lehet sorrendet módosítani a felsőoktatási jelentkezésnél. Napközben legfeljebb 26 fok várható. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Már csak néhány nap maradt. Július 9-én csütörtökön ér véget az ügyintézési időszak a felsőoktatási felvételében. Eddig a napig van lehetőség az adatmódosításra, dokumentum feltöltésre, illetve a megjelölt képzések sorrendjének módosítására. Ez utóbbival minden jelentkező egyetlen alkalommal élhet. A ponthatárok kihirdetése július 23-án este lesz. A PTE idén is a Széchenyi téren tartja pontot, partiját, ahol zene, interaktív programok, karijátékok várják majd a felvételizőket. A partin koncertezik Moriones, az afterpartin pedig Pumpet Gabó is ott lesz. A részletekről a PTE oldalán lehet tájékozódni. Két új helyszínen találkozhatunk festéssel díszített tűzcsapokkal Pécsett. A Tettye Forrásház ZRT a most zajló 10. Zsolnai Fényfesztivál alkalmából avatta fel új flow pontjait a belvárosban. A Fénykút nevű tűzcsap a Szent István tér alsó részén található. Különlegessége, hogy a minták egy része olyan festékkel készült, ami sötétedés után is látható. A Lighthouse nevű tűzcsap a Széchenyi téren a dzsámik közelében kapott helyet, és egy városi világító tornyot formáz. A most telepített két egyedi tűzcsappal együtt Pécsett már összesen 9 helyszínen találkozhatunk a dekoratív flópontokkal. Felkészülési mérkőzésen találkozott szombaton a HR Rend Kozár Misleny és a PMFC labdarúgó csapata. A meccset a Kozár Mislenyi új füves pályán játszották. A barátságos találkozó végeredménye 1-1 lett. A felkészülés folytatódik. A HR Rend Kozár Misleny legközelebb szerdán a Szent Lőrinc vendégeként lép pályára. Egy csőtörés után Pécsett a Tettye utcában szerelési munkákat végeznek, majd helyreállítják az útburkolatot. A munkák miatt naponta reggel 8 és délután 4 óra között egy szakaszon teljes útzár érvényes. Folytatódnak a gázhálózati munkák. Pécsett az Atinai úton sávlezárásra kell számítani. A Péter utca egy szakaszán teljes útzár érintett, és le van zárva a Megye utca egy szakasza is. A lezárás érinti az Anna utca és a Papnövelde utca egy rövid szakaszát is. A meteorológiai előrejelzések szerint ma is meleg nyári időre számíthatunk. Változóan felhős, napos lesz az idő. Jelentős csapadék nem várható, de futózáporok kialakulhatnak. A nyugati, északnyugati szél többfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Shape Shifters és a Back to the Basics. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan a sportrovat következik, méghozzá Robbie Williams-szel, úgyhogy kicsit összegyúrjuk a zenét a sporttal, és hát irány a foci VB, úgyhogy erről jönnek a részletek hamarosan, addig is szóljanak még a legjobb zenék, ebbe az órában még van egy kis időnk. Rúzsa Magdi, és ez Elmegyek, biztos, hogy itt lesz velem, na meg a Red Hot Chili Peppers, ugyanis az ő balladájukkal folytatom most itt a Besten. Ez az Other Side. Hello.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig összegyúrjuk a sportot a zenével, Robbie Williams-szel közösen, ugyanis jön egy olyan dolog, ami még nem volt a VB történetében, és nem csak Robbie Williams lesz ott, hanem elárulom azt is, hogy kivel fog majd színpadra lépni a döntőben, és a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, a White Town, már biztos, hogy itt lesz velem a Your Woman-nel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nagykövetek látogattak Pécsre a Zsolnai Fényfesztivál alkalmából. Napos felhős időnk lehet ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál alkalmából a városvezetés és az ír nagykövetség meghívására Pécsre érkeztek az Európai Unió tagállamainak Budapestre akkreditált nagykövetei. A pénteki eseményen szó volt az idei fesztivál egyik különlegességéről, az ír fókuszról, ami több programban is megjelenik. A Fényfesztivál egészen vasárnap késő estig várja a látogatókat Pécsett. A részletes programkínálat a rendezvény weboldalán érhető el. A hét eleje óta új helyszínen fogadja a betegeket a Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika fülorgégészeti szakrendelése. Az érintettek a Rákóczi út 2-es szám alatti telephelyen, a T-épület 3. emeletén találják a szakellátást. Nem ez az egyetlen szakrendelés, melynek változott a helyszíne. A klinikai központ tájékoztatása szerint a gyermek és ifjúság pszichiátriai rendelés a Veres Endre úti rendelőintézetben megszűnt. Az ellátást júliustól a gyermekgyógyászati klinika biztosítja a József Attila utcai épületben. Sérülése után ismét edzésbe állt Juhász Dorka. Az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. Juhász a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi zaragozai 6-os döntőjében szenvedett lábfej sérülést, azóta nem léphetett pályára. A rehabilitációja azonban a terveknek megfelelően jól halad, írta Juhász magyar nevelőklubja, a Rád Géber Kosárlabda Akadémia. A Minnesota jelenleg a nyugati főcsoport második helyén áll, 15 győzelemmel és 5 vereséggel.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Egy csőtörés után Pécsett a Tettye utcában szerelési munkákat végeznek, majd helyreállítják az útburkolatot. A munkák miatt naponta reggel 8 és délután 4 óra között egy szakaszon teljes útzár érvényes. Folytatódnak a gázhálózati munkák. Pécsett az Atinai úton sávlezárásra kell számítani. A Péter utca egy szakaszán teljes útzár érintett, és le van zárva a Megye utca egy szakasza is. A lezárás érinti az Anna utca és a Papnövelde utca egy rövid szakaszát is. A meteorológiai előrejelzések szerint ma is meleg nyári időre számíthatunk. Változóan felhős, napos lesz az idő. Jelentős csapadék nem várható, de futó záporok kialakulhatnak. A nyugati, észak-nyugati szél többfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, de most összegyúrjuk a zenével a sportot, méghozzá Robbie Williams-szel közösen, és nem csak ő érkezik, hanem sokan mások, ugyanis a foci VB döntőjéről lesz szó. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. Július 5-e van, vasárnap a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, egy angyallal indulunk, amit Segi hoz el.
0: Best FM.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sebb helyekkel, de tovább léptem.

Best FM a legjobb zenék. 9 óra után mindig a sport van terítéken, de most egy kicsit összegyúrjuk a zenével, ugyanis a 2026-os labdarúgó világbajnokság július 19-én megrendezésre kerülő fináléjában lesz történelemben először félidei show, ugye ez amerikai szokás, hogy így a amerikai fociban is félidei show van, na most itt is az lesz, de hogy ez hosszabb lesz-e, mint a megadott 15 perc, vagy hogy fog ez kinézni, azt nem tudom, de egy biztos, hogy tudjuk, hogy a headlinerek között ott van Madonna, Shakira és a BTS, és most bejelentésre került egy lapértelsülése szerint az is, hogy Robbie Williams is színpadra lép. A világbajnokság történetének legelső félidei koncertjét egyébként a Coldplay frontembere Chris Martin állította össze kurátorként, így a futball mellett a popzene rajongói is egyedülálló élményre számíthatnak. Ez nem kis dolog, nagyon kíváncsi leszek, hogy egyébként ez milyen lesz, és ha már ez rendhagyó, akkor azt is mondjuk el, hogy elméletileg Amerikában ugye vannak ezek a hidratációs szünetek, amit arra használnak a játékosok, hogy egy kicsit felfrissítik magukat azzal az indokkal, hogy egyébként dögmeleg van, mert hogy nyár van. Valójában ez azért van, mert Amerikában ez a tévében eladott reklámidő. Úgyhogy kicsit-kicsit minket is elért Amerika szele, és nagyon kíváncsi leszek erre a félidei showra, hogy ez megközelíti-e azt a színvonalat, amit egyébként az amerikai futball alatt szoktunk látni. A legjobb zenékkel pedig most folytatom az ébredést és a napindítást, ezt magunk mögött hagyjuk. Itt lesz velem a Flip the Script csapata, a Throw Your Hands in the Air-rel, na meg most Inika Mose és a Here Comes the Hostepper itt a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Flip the Script és a Throw Your Hands in the Air. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 5-e van vasárnapon. Évnaposok az MSV-k és a Sarolták. A születésnaposok között pedig Huey Lewis-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig folytatom, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt is. Itt lesz velem például Ultranét és a Free. Na meg most a Pussycat Dolls. Hatalmas nagy slágere. A Hush Hush itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, és indul a Best hétvége. Például olyan előadók lesznek velem, mint az IMF, az Unbelievable-t hozzák el, na meg itt lesz velem a C-Block, a Time is Ticking Away.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. Napközben napos és felhős időszakok váltakoznak majd. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. A péntek-szombaton tartandó program tematikájában a rozé karakteréhez illeszkedő, fiatalos, lendületes programokat kínál, írják a szervezők. Helyi termelők, pincészetek mutatják be termékeiket. Lesz rozé szépségverseny, futóverseny és sakszimultán is. Több koncert is várja a látogatókat. Pénteken Báj Alex és a Slepp, illetve Regál Lili, szombaton pedig a BSV és Lotfi Begi lép színpadra. A részletekről a fesztivál közösségi oldalán lehet tájékozódni. Vadgesztenyefákat, rózsaágyásokat és dézsás növényeket permetez hétfőtől a Biocom Pécsett. A társaság közleménye szerint a növényvédelmi munkákat hétfő és csütörtök között végzik el az éjszakai órákban. Naponta este 10 és reggel 4 óra között számíthatunk a permetezésre. A felhasznált szerek emberre, melegvérű állatra nem veszélyesek. A permetezés tervezett menetrendje a Biocom hivatalos oldalán érhető el. A munkavégzés az érintett utcákban zajjal járhat. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Első körben 3 helyszínen, Budapesten, Miskolcon és Pécsett kezdik meg működésüket a regionális irodák. A szolgálat irodáiban a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak. Hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal, hangzott el a csütörtöki fővárosi megnyitón. Az önkormányzat tervei szerint 2027. januárjától Magyarország valamennyi megyéjében működik majd a jogsegély és információs szolgálat. Egy csőtörés után Pécsett a Tettye utcában szerelési munkákat végeznek, majd helyreállítják az útburkolatot. A munkák miatt naponta reggel 8 és délután 4 óra között egy szakaszon teljes útzár érvényes. Folytatódnak a gázhálózati munkák. Pécsett az Atinai úton sávlezárásra kell számítani. A Péter utca egy szakaszán teljes útzár érintett, és le van zárva a Megye utca egy szakasza is. A lezárás érinti az Anna utca és a Papnövelde utca egy rövid szakaszát is. A meteorológiai előrejelzések szerint ma is meleg nyári időre számíthatunk. Változóan felhős, napos lesz az idő. Jelentős csapadék nem várható, de futózáporok kialakulhatnak. A nyugati, észak-nyugati szél többfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Július 5-e van, vasárnap, indul a Best hétvége, dübörögnek a legjobb zenék, hogy meglegyen a hangulatunk így vasárnap délelőtt is, olyan daloknak köszönhetően, mint az IMF-től, az Unbelievable, vagy a Rich Girl, Gwen Stefani-tól és Eve-től. Velük indulunk!
0: Best FM!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Let's talk about time.

0: ahogy akarod.
1: Best FM a legjobb zenék, az Orsis szólt Dr. Vérestörő és Király Viktortól. Hát egy doktor lehet, hogy rám is rám férne. Legalábbis egy torok cukorka, ugyanis a hangom az teljesen elmegy, de hogy miért, azt nem tudom. Sokan azt mondják, hogy egyébként a klímától, és lehet, hogy van benne valami, ugyanis be van kapcsolva folyamatosan itt a rádióban a klíma, a központi, ami az egész irodaházat úgymond ellátja, illetve otthon is valamikor használom úgy, hogy otthon vagyok, és lehet, hogy ez nem tesz jót, hogy folyamatosan a száraz hideg levegőt szívja a torkom, és hát úgymond ki babrál ez velem, de próbálok itt lenni és 100%-ban hozni, amit egyébként szoktam, a jó kedvet, na meg a legjobb zenéket. Az IMF itt lesz velem hamarosan az Unbelievable-val, most viszont Lutricia McLean-nel, és az Ain't That Just a Whale folytatom itt a Besten. It was

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt az Everybody Get Up és a Five. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 5-e van vasárnap. A névnaposok, az MS-ék, a születésnaposok között pedig Huey Lewis-t köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon szabadalmaztatta a Riti testvérpár a pénztárgépet. A legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom. Csak egy rövid szünet következik, aztán indítom Sophie Alix Baxter és a Spiller közösét. A Groove Jettel megyünk tovább majd hamarosan.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 11 óra után pedig jön a mai közös utazásunk utolsó órája, amiben természetesen hozom ugyanúgy a legjobb zenéket, hogy jól teljen a Best hétvége, így vasárnap délelőtt is jön, ami még nem volt. Itt lesz például a Salt and Pepper, a Let's Talk About Sex-el, na meg beköszön C.G. Lewis és a Sweet One My Sweet is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyorsítaná a zöld beruházásokat a kormány. Hőség, segítsük a madarakat is. Kevés az autó, megszűnik egy autópálya Svájcban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyeztetése. Emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Riasztották a magyar gripeneket. Egy Hongkongból Londonba tartó utasszállító nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással. A vadászgépek a magyar határnál érték el a kínai járatot, vizuálisan figyelmeztették a személyzetet, akik ezt követően jelentkeztek az irányításnál. Az intézkedés után a gripenek visszatértek a kecskeméti bázisra. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi arasznyi 45-50 centi átmérő műanyag virág alátét. Mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel. Adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
1: Lefokoznak egy autópályát Svájcban. A Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire az építésekor számítottak. A mindössze 3,7 kilométeres szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át, így a két sávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebesség viszont 120-ról 80 km/h csökken. Ma változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem mindenkinek jól telik a vasárnap délelőttje. Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 5-e van, és természetesen ebben az órában is jönnek a legjobb zenék, méghozzá azért, hogy jól teljen a hétvége. Hét lesz velem a Salt and Pepa és a Let's Talk About Sex, az óra elsője pedig egy másik csapaté, jön a Black Eyed Peas és a Don't Lie.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Yeah.

Best FM a legjobb zenék. Dear Henny és a New Level Empire közöse volt ez a Neked Valóság. Most viszont visszautazunk a múltba, és a 90-es évekbe látogatunk el, méghozzá a Salt and Pepper-nak köszönhetően jön a Let's Talk About Sex ide a Bestre. Na, hogy is van, mindenki tudja.

0: Best FM a legjobb zenék, ó, az egyik kedvenc dalom. Geszti Péter és Péterfi Bori közöse volt ez, a Beléd szerettem ez van, szerintem zseniálisra sikerült, és nagyon adom, hogy ők ketten összeálltak, és egy ilyen duettet raktak az asztalra, és egyébként azóta született még egy ilyen hatalmas nagy sláger az ő részükről. A legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom, de hagyd mondjam el, hogy július 5-e van vasárnap, a névnaposok között köszönhetem az MS-éket és a Saroltákat, a születésnaposoknál pedig Huey Lewis-t, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon szabadalmaztatta a Riti testvérpár a pénztár gépet, úgyhogy ha ma csippantunk vagy füzetünk, akkor legyen ott a fejünkbe, hogy július 5-én a múltban ez bizony egy hatalmas nagy nap volt valamikor, ugyanis a pénztár gépet ekkor szabadalmaztatták, és ahogy mondtam, a legjobb zenékkel megyünk tovább, természetesen hamarosan, csak egy rövid szünet következik, és aztán Enya és P. Diddy közöse is itt lesz velem, az I Don't Wanna Know még 12-ig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék. Avril Lavigne-tól volt ez a Skater Boy. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Béni Media. Övé az irányítás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen lesz a mai napon is Night Shift. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Holnap találkozunk reggel legközelebb. Mindenkinek szép délutánt, jó rádiózást a Best-tel. Viszhal!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás, népszerűek a nyári Erzsébet táborok, utcán hagytak egy több milliós festményt Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást, erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be közösségi oldalán. Azt írta, a 100 ezer forintos juttatás mintegy 400 ezer gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabály módosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Mintegy 40 ezer gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Változatos programok várják őket. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetencia fejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
1: Vihar miatt felbeszakadt az amerikai függetlenségnapi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett programról több tízezer embert kellett evakuálni, miután a hatóságok biztonsági okokból kiürítették a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség csak 2,5 órával később rövidített programmal folytatódhatott. Donald Trump elnök is másfél órás késéssel mondta el ünnepi beszédét. Az estét végül egy 40 perces, rekordnak szánt tűzijáték zárta. Kidobott lobnak hitt egy festményt egy spanyol férfi, egy szevillai utcán sétált, amikor rábukkant egy falnak támasztott képre. Hazavitte, mert megtetszett neki a kerete. Később derült ki, hogy egy Joaquin Sorolla festményt vitt haza, amely átszámítva több mint 53 millió forintot érhet. A művet végül visszaadta a tulajdonosainak, akik, mint kiderült, sietségükben felejtették az utcán a nagy értékű műalkotást. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt, egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos gomoly felhős idő, elszórt záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét, mindenkinek délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul már is a Best délután velem Béné Mediával. Július 5-e van, ma az emeséket és a saroltákat köszönhetjük névnapjuk alkalmából, istenéletesen tiszteket, és persze minden születésnapos, én pedig addig is gondoskodom a legjobb zenékről, hozom mindjárt a kompakt diszkót, most pedig Punjabi MC-vel indítok.
0: Best FM,

Best FM, a legjobb zenék, rádiózzunk együtt továbbra is ezen a szép nyári napon. Egyébként az országban most 26-31 fok között értékeket mérhetünk, holnap a gomoly felhős napos időben is hasonló időre számíthatunk, méghozzá zápor előfordulhat, majd az északnyugati-nyugati szelet élénk, erős lökések kísérhetik, a minimum 15 és 22, a maximum pedig 27 és 32 fok között várható.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést az utakon. A 24-es főúton például Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, így aztán a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Nagyon kell figyelni, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Aztán a 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést, innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárás vagy félpályás útlezárásra kell készülni. A 81-es főúton Győr határában pedig a Tatai út körforgalomnál 300 méter hosszan csomópont építési munkálatok miatt lezártak egy sávot. Jó utat a Best FM-mel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM! 101.7 Best FM! A legjobb zenék! A legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 99.5 Best FM-en.
1: Kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek, itt az egy óra, úgyhogy most jönnek a legfrissebb hírek, aztán hozom majd By Alex slágerét is. Jön a Bababoo és Junior Jack is itt lesz hamarosan az eszembával, rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoo, do

0: Hírek a Best FM-en.
1: Árthat a gyerekeknek a túl sok képernyő. Benyújtotta a kormány az alaptörvény módosítását. Újabb jelentős kokainfogás Mexikóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Akár veszélyes is lehet, ha gyerekek túl sok időt töltenek a képernyők előtt. Erre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, valamint a Betesda Gyermekkórház új kiadványa. Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztály vezetője rádiónknak elmondta, 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlott a telefonok, tabletek és más digitális eszközök használata, mert fejlődési problémákat okozhat.
2: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadvány a Médiahatóság honlapján érhető el. Az országgyűlés elé kerül az alaptörvény újabb módosítása. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, erről közösségi oldalán számolt be. A csomag egyebek mellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazgatást, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. A párt frakciója holnap tárgyal a kialakult helyzetről. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le Mexikó partjainál a Csendes óceánon. A haditengerészet 2 kis hajót állított meg, a fedezetükön 4 embert őrizetbe vettek. A hatóságok csaknem 3000 kg feltételezett kokaint, valamint 20 üzemanyaggal teli kannát találtak. Becslésük szerint a lefoglalt szállítmányból csaknem 6 millió adag kábítószer került volna a fekete piacra. Mexikó az elmúlt időszakban jelentősen fokozta a kábítószer ellenes fellépést. Ma több-kevesebb napsütésre készülhetünk, de időnként megnövekedhetnek a felhők is. Elszórtan kisebb esőzápor, helyenként zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megélénkül, a csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hét elején is marad a változékony, de nyári idő. Holnap még több helyen lehet zápor vagy zivatar, kedden viszont már ismét felfelé indulhatnak a hőmérők, akár 33 fokig. Szerdán újabb hideg front érkezik, több felhővel, helyenként zivatarokkal és erős, néha viharos szellőkésekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy brazil ihletésű dallal folytatjuk most. Nagyon sok DJ játszotta, főleg európai klubokban, mert egyszerre energikus és hát nagyon vidám hangulata van. Ez pedig nem más, mint Junior Jack és az El Samba, ami 2003-ban jött ki. És azóta is nagy kedvenc. Én Bénémet Dia vagyok. Töltsük együtt ezt az órát is.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Július 5-e van, ma az MSZ-eket és a Saroltákat köszönhetjük, és egyébként ez volt az a nap 80 éve, amikor először jelent meg nyilvánosság előtt a bikini egy párizsi divat bemutatón. A Louis Réard autómérnök által tervezett, akkoriban botrányosnak tartott, mérete miatt atomnak nevezett fürdőruha kezdetben óriási vihart kavart. A női idomokból alig valamit takaró ruhadarab bemutatását egyetlen hivatalos manöken sem vállalta. Bemutatására végül a jelzett napon Párizsban a híres Döligny uszoda hajón egy divat bemutató keretében került sor. Michelin Bernardinit, a Casino de Paris mulató, vetköző táncosnőjét kérték fel, hogy sétáljon végig a páston a csöpnyi ruhadarabban. A férfiaknak persze nagyon tetszett az új fürdőruha, a táncosnő több 10 000 szerelmes levelet és házassági ajánlatot kapott a megvadult férfiaktól. Mindez tehát 80 éve 1946. július 5-én történt. Isten éltesse a mai születésnaposokat, és a legjobb zenéket küldöm ma az ünnepelteknek itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék útinfokkal folytatjuk a délutánt. A 10-es főúton például Pilisvörös vár határában csatornáznak, a 17-es kilométer közelében útszükület mellett lehet autózni. Aztán a 11-es főúton Szentendrénél, a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. És ugyancsak a 11-es főúton Esztergom és Búbánat völgy település részen az 59-es kilométernél optikai hálózatot építenek, emiatt a félútpályát lezárták, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. 0620-55-55-155 a forró drót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Trust FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtutibb délutáni slágereket hallgatjuk ma is, most hírek itt a 2 óra, de megyünk is tovább, hamarosan Miller Dáviddal. Én a Süt a nap és Bob Marley is itt lesz. A Jamint indítom, rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: a Best FM-en.
1: Tovább tisztult a kontinens levegője. Pénteken megkezdődik az ország egyik legnagyobb néptáncfesztiválja. Félbeszakadt az amerikai függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Európa levegője tovább tisztul. A Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. A jelentés szerint Magyarországot is érintette egy jelentősebb szállóporszennyezési hullám tavaly februárban. Vihar miatt félbeszakadt az amerikai függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett programról több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni, miután a hatóságok biztonsági okokból kiürítették a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség csak 2,5 órával később rövidített programmal folytatódhatott. Donald Trump elnök is 1,5 órás késéssel mondhatta el ünnepi beszédét. Az estét végül egy 40 perces rekordnak szánt tűzijáték zárta. Ismét közös európai fellépést sürgetett migrációügyben 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a földközi tenger egyik legfontosabb migrációs csomópontján, Lampedusa szigetén azt mondta, Európának hosszú távú stratégiára van szüksége, amely egyszerre nyújt gyors segítséget, védi és integrálja a menekülteket, miközben a kivándorlás kiváltó okait is kezeli. 14. Leó pápa szerint a migráció történelmi kihívás az európai társadalmak számára, hangsúlyozta, a közöny helyett felelősségvállalásra, összefogásra és cselekvésre van szüksége. Pénteken látványos felvonulással kezdetét veszi Szegeden a 16. Martin György Néptáncfesztivál. Az ország egyik legrangosabb néptáncos seregszemléjén több ifjúsági együttes bemutatja a legújabb koreográfiáit, amelyeket szakmai zsűri értékel. A 3 napos rendezvényt táncházak, szakmai programok és ingyenes szabadtéri bemutatók is színesítik. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megélénkül, egyébként marad a nyárias idő, a részleteket azonnal mondom. Változó felhőzet mellett országszerte több órás napsütésre számíthatunk. Főként az ország északi részén fordulhat elő egy-egy futózápor, kisebb eső, néhol zivatar is kialakulhat. A szél többfelé megerősödhet. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. Holnap is nyárias idő lesz, változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, ez a vasárnapi Best, délután 2 óra után járunk. Már én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább, mint ahogy ígértem, Bob Marley-val, egy 1977-es slágerével, ami az egyik legismertebb, legpozitívabb hangulatú száma, a Jammin, ami itt nem csak a zenélést jelenti, hanem egyfajta felszabadult közös örömöt és egységet is.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. A Madison Avenue Don't Call Me Baby 1999 végén jelent meg, és 2000-ben robbant be világszerte. Egy tipikus, késő 90-es, korai 2000-es house sláger. Arról szól, hogy a főszereplő nem akar édes becézést egy kapcsolatban, inkább tiszteletet kér. Nagyon gyorsan klubhimnusz lett, és több országban listavezető volt. Érdekesség, hogy a duó mögött valójában egy producer páros állt, nem klasszikus zenekar, és ez a projektjük lett a legnagyobb sikerük. Don't Call Me Baby, már a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, aztán a 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelő helyet építenek, ott a munkákat útszükület vagy félpályás lezárás mellett végzik, és lassú a haladás a 6-os főúton is, Hirt határában a 187-es kilométernél új csomópont építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani, Pécset pedig a gázvezetéket rekonstruálják a 6-os főúton a 199-es kilométernél, a Szent Lőrinc felé vezető oldalon kell forgalomkorlátozásra számítani. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Messze fel a legjobb zenék J-Lo-tól hallgattuk a Play-t, mindjárt 3 óra van, jönnek a friss hírek, aztán senki sehová, hiszen Tom Novi és Lima közöse is felcsendül, ez lesz a Take Heat rögtön a hírek után, most pedig a Bombont hallgatjuk, hétvégi királylánya Best FM-en.

0: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
2: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
3: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bányalex a Schleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Pár nap múlva kezdődnek a Pécsi Nyári Színház előadásai. Hétfőn újra 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Július 8-a és 28-a között várja a közönséget az idei Pécsi Nyári Színház. Két helyszínen lesznek láthatóak a programok, a Káptalan Kert szabadtéri színpadán és a Bóbita Báb Színháznál. Az idei nyári színház összesen 10 előadással várja a közönséget, amelyek között gyerekeknek szóló előadások, vígjátékok és zenés produkciók is szerepelnek. Az első előadás a Pesti Művész Színház bemutatója lesz, Vedd fel, ha mered címmel. A vígjáték főbb szerepeiben Nyertes Zsuzsa, Cető Roland és Várfi Sándor láthatóak, a rendező Márton András volt. Az előadást szerdán láthatja a közönség, az első nap pedig július 12-e. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. Az a cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbetegellátásban. A hét eleje óta új helyszínen fogadja a betegeket a Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika fülorgégészeti szakrendelése. Az érintettek a Rákóczi út 2-es szám alatti telephelyen, a T-épület 3. emeletén találják a szakellátást. Nem ez az egyetlen szakrendelés, melynek változott a helyszíne. A klinikai központ tájékoztatása szerint a gyermek- és ifjúságpszichiátriai rendelés a Veres Endre úti rendelőintézetben megszűnt. Az ellátást júliustól a gyermekgyógyászati klinika biztosítja a József Attila utcai épületben. Elkezdődött a nyári szünet a Komlói úszodában. A létesítmény július 4-től nem fogadja az úszókat. A nyitás szeptember elején várható. A zárvatartás a sportközpontra nem vonatkozik. A fitnessterem a nyár folyamán is igénybe vehető, A konditerem és a szaunák pedig szintén a megszokott rend szerint tartanak nyitva. Szerződést hosszabbított a HR Rend Kozár Michelinnél Vajda Roland. Az MB2-es labdarúgó csapat tájékoztatása szerint Vajda Roland játékjogával az MTK Budapest rendelkezik, így továbbra is kölcsönben szerepel a baranyai együttesnél. Vajda Roland 2 év alatt összesen 48 mérkőzésen lépett pályára Kozár Michelini színekben, és eddig 4 gólt szerzett. A jelenleg 21 éves labdarúgó a csapat egyik alapembere, és a védelem vezéralakja lett. Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat, naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában, emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt, az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőn a maihoz hasonló időre számíthatunk. Gomoly felhők vagy fátyolfelhők gyakran zavarhatják a napsütést, elvétve zivatarok is kialakulhatnak, de sok napsütésre is készülhetünk. Továbbra is élénk lesz a nyugati észak-nyugati szél, kora reggel 15, napközben 27 fok közeli hőmérsékletek várhatóak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Anni, köszönöm szépen, és neked további jó munkát. Találkozunk 4 órakor a Best FM-en, ahol hamarosan kezdődik a Bécs Café Light, a beszélgetős magazin műsor nagyon-nagyon sok jó zenével. A mikrofonnál este 6-ig H. Horváth László, hamarosan hallható lesz a Jetlag, előtte itt van Tom Novi Limával, Take It!
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék!

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt.
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá ez ugye bezavar. Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar. Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza.

0: mit tehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Luis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul a

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Sportnyelven szólva fél időben vagyunk, ugyanis hamarosan folytatódik a Pécs Café Light izgalmas témákkal és nagyon jó dalokkal. Elsőként velünk lesz Lenny Kravitz, no meg a gitárja, most viszont itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. Napos felhős időre számíthatunk ma. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. A péntek-szombaton tartandó program tematikájában a rozé karakteréhez illeszkedő, fiatalos, lendületes programokat kínál, írják a szervezők. Helyi termelők, pincészetek mutatják be termékeiket, lesz rozé szépségverseny, futóverseny és sakszimultán is. Több koncert is várja a látogatókat. Pénteken Báj Alex és a Slepp, illetve Regál Lili, szombaton pedig a BSV és Lotfi Begi lép színpadra. A részletekről a fesztivál közösségi oldalán lehet tájékozódni. Adómentes lesz a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, és az összeget végrehajtás alá sem lehet majd vonni, jelentette be hétvégén a pénzügyminiszter. A támogatás várhatóan 400 000 gyermek után jár a rászoruló családoknak, illetve a sajátos nevelési igényű vagy emelt összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg gyermeket nevelőknek. Az intézkedés célja az, hogy csökkentse az iskolakezdéssel járó terheket. Az összeget az érintettek két részletben kapják meg. Az első részlet augusztusban érkezik, míg a második utalvány formájában novemberben. Szolgáltatóházat alakítottak ki, és megújították a Batthyány Montenuovo kastély parkját Bújban. Mindenre egy 250 millió forintos Európai Uniós támogatást nyújtott lehetőséget, közölte a város önkormányzata. A 11 hektáros védett parkban megújult a futókör, és elvégezték a fontos faápolási munkákat is, míg a szolgáltatóházat egy régi lakatos üzemből alakították ki, melyben 4 szolgáltató egységet hoztak létre. Szabadnapos mentősök élesztettek újra egy nőt a Sejjei strandon. Az Országos Mentőszolgálat adott hírt az esetről. Beszámolójuk szerint egy idős nő rosszul lett a vízben és elmerült. A fürdőzők kiemelték a már nem lélegző asszonyt a medencéből. A helyszínen tartózkodó 2 szabadnapos mentős, Hirt Norbert és Jelics Bálint pedig azonnal megkezdték az újraélesztést, és riasztották a mentőket is. A segítségüknek köszönhetően az asszonyt a sikeres újraélesztés után stabil állapotban szállították kórházba. Új sebességmérő táblákat szereltek fel Patosfán. A Baranya és Somogy megye határán fekvő település a versenyképes járások pályázaton nyert el forrást a fejlesztésre. A község az eszközöket 100%-os támogatással szerezhette be. A sebességmérő táblák telepítésének célja az, hogy biztonságosabbá tegyék a közlekedést a község területén. Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat, naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában, emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt, az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőn a maihoz hasonló időre számíthatunk. Gomoly felhők vagy fátyolfelhők gyakran zavarhatják a napsütést, elvétve zivatarok is kialakulhatnak, de sok napsütésre is készülhetünk. Továbbra is élénk lesz a nyugati észak-nyugati szél, kora reggel 15, napközben 27 fok közeli hőmérsékletek várhatóak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Frissírek, információk legközelebb 5 órakor a Best FM-en, addig is folytatódik a Pécs Café Light izgalmas témákkal és nagyon sok jó zenével, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. A mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László, ő pedig már Lenny Kravitz, valamint a The Chamber a Best FM.
1: 101.7 Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Pécs Café Light a legközelebb a szokott időben, jövő héten szombaton jelentkezünk, ugyanígy 3 és 5 óra között. Most érkeznek a legfrissebb hírek és információk, aztán Robbie Williams énekel egy fantasztikusat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Pár nap múlva kezdődnek a Pécsi Nyári Színház előadásai. Hétfőn újra 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Július 8-a és 28-a között várja a közönséget az idei Pécsi Nyári Színház. Két helyszínen lesznek láthatóak a programok, a Káptalan Kert szabadtéri színpadán és a Bóbita Báb Színháznál. Az idei nyári színház összesen 10 előadással várja a közönséget, amelyek között gyerekeknek szóló előadások, vígjátékok és zenés produkciók is szerepelnek. Az első előadás a Pesti Művész Színház bemutatója lesz, Vedd fel, ha mered címmel. A vígjáték főbb szerepeiben Nyertes Zsuzsa, Cető Roland és Várfi Sándor láthatóak, a rendező Márton András volt. Az előadást szerdán láthatja a közönség, az eső nap pedig július 12-e. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. Az a cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbetegellátásban. A hét eleje óta új helyszínen fogadja a betegeket a Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika fülorgégészeti szakrendelése. Az érintettek a Rákóczi út 2-es szám alatti telephelyen, a T-épület 3. emeletén találják a szakellátást. Nem ez az egyetlen szakrendelés, melynek változott a helyszíne. A klinikai központ tájékoztatása szerint a gyermek- és ifjúság pszichiátriai rendelés a Veres Endre úti rendelőintézetben megszűnt. Az ellátást júliustól a gyermekgyógyászati klinika biztosítja a József Attila utcai épületben. Elkezdődött a nyári szünet a Komlói úszodában. A létesítmény július 4-től nem fogadja az úszókat. A nyitás szeptember elején várható. A zárvatartás a sportközpontra nem vonatkozik. A fitnessterem a nyár folyamán is igénybe vehető, a konditerem és a szaunák pedig szintén a megszokott rend szerint tartanak nyitva. Szerződést hosszabbított a HR Rend Kozár Michelinnél Vajda Roland. Az MB2-es labdarúgó csapat tájékoztatása szerint Vajda Roland játékjogával az MTK Budapest rendelkezik, így továbbra is kölcsönben szerepel a Baranyai együttesnél. Vajda Roland 2 év alatt összesen 48 mérkőzésen lépett pályára Kozár Michelini színekben, és eddig 4 gólt szerzett. A jelenleg 21 éves labdarúgó a csapat egyik alapembere, és a védelem vezéralakja lett. Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat, naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában, emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt, az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőn a maihoz hasonló időre számíthatunk. Gomoly felhők vagy fátyolfelhők gyakran zavarhatják a napsütést, elvétve zivatarok is kialakulhatnak, de sok napsütésre is készülhetünk. Továbbra is élénk lesz a nyugati, észak-nyugati szél, kora reggel 15, napközben 27 fok közeli hőmérsékletek várhatóak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anna Mária, köszönöm szépen, innen folytatjuk közösen holnap 3 órakor a Best FM-en, ahol jön már is több mint 20 perc zene, indul a zenei maraton, a mikrofonnál most még ebben a 60 percben H. Horváth László. A FIFA hivatalos dalával startolunk, itt van Robbie Williams, valamint Laura Pausini, illetve a Desire.
0: 101.7 Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
2: Mindjárt érkeznek az időjárás legfrissebb hírei, hogy mi váránk a jövő héten, kiderítjük. Addig is várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül. A számom 30-as 889 117-es. Velünk lesz a zenékben Dallos Bogin, előtte adom a 90-es klasszikust 96-ból. Ő már Will Smith és a Men in Black a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Jönnek már is az időjárás legfrissebb hírei, holnap reggel 16-17, napközben a 30-31 fok a jellemző, nem kell számítanunk csapadékra, viszont feltámad a szél, akár viharossá is fokozódhat. Aztán kedden 32-33 fokot méretünk, míg szerdán megérkezik a hidegfront, ami alaposan lehűti a levegőt 24-26 fokra, minden mellé mondanak 2-4 mm esőt is. Az időjárás idej után a folytatódik a zenei maraton, itt van Wolfgang és Lágere, szól a Lángoly a Best FM-en.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új energetikai törvénycsomag készül. A pápa Lampedusa szigetén imádkozott. Folytatódik a nyári meleg idő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyezése, emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Már több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtűz Spanyolországban, Costa Brava térségében. A lángok főként erdős területeket érintenek. A tűzoltóknak sikerült részben megfékezniük a tüzet, de csak nem 400 ember és 10 légiegység továbbra is a helyszínen dolgozik. Halálos áldozatról egyelőre nem érkezett hír. A környéken élőket és a turistákat arra kérik, hogy kerüljék az érintett területeket. Ismét közös európai fellépést sürgetett migráció ügyben 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a földközi tenger egyik legfontosabb migrációs csomópontján, Lampedusa szigetén azt mondta, Európának hosszú távú stratégiára van szüksége, amely egyszerre nyújt gyors segítséget,

0: védi és integrálja a menekülteket, miközben a kivándorlás kiváltó okait is kezeli. 14. Leó pápa szerint a migráció történelmi kihívás az európai társadalmak számára, hangsúlyozta, a közöny helyett felelősségvállalásra, összefogásra és cselekvésre van szüksége. A pápa Lampedusa temetőjében a tengeri átkelés közben életüket vesztő bevándorlók sírjánál imádkozott, valamint táblát avatott a kikötő mólóján Ferenc pápa emlékére, akinek megválasztása utáni első útja ide vezetett 2013. júliusában. Pénteken látványos felvonulással kezdetét veszi Szegeden a 16. Martin György Néptáncfesztivál. Az ország egyik legrangosabb néptáncos seregszemléjén több ifjúsági együttes bemutatja a legújabb koreográfiáit, amelyeket szakmai zsűri értékel. A háromnapos rendezvényt táncházak, szakmai programok és ingyenes szabadtéri bemutatók is színesítik. Csökken a felhőzet, de a fátyol felhők megmaradnak. A szél mérséklődik, ugyanakkor az északi tájakon még élénk lökések is előfordulhatnak. Reggelre általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. A szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban napközben változóan felhős, többnyire napos idő várható. A délutáni csúcsok 26 és 31 fok között lesznek. Kedden tovább melegszik az idő, 33-34 fokos kánikulára számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Sleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenésfürdő Harkányban július 4-én a Lepkemedence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM.

0: Legjobb zenék. Legjobb zenék. Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 West FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Új fellépést ígér Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Érvénytelen lett a szlovák népszavazás, 66 hotdoggal nyerték az amerikai ünnepi versenyt. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány célja egy szakmai alapon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját sem fogják eltűrni. A miniszter arra kérte a dolgozókat, hogy ha bármilyen visszaélésről szereznek tudomást, azt jelezzék. Hozzátette, a korábbi berögzült működési gyakorlatokat is meg akarják változtatni. Érvénytelen lett a szlovákiai népszavazás, miután a választásra jogosultak mindössze 16%-a járult urnákhoz. A referendumon arról dönthettek a választók, hogy megszüntessék-e a korábbi miniszterelnökök és más közjogi méltóságok életjáradékát, illetve visszaállítsák-e a korábbi megszüntetett különleges ügyészséget. A szlovák szabályok szerint azonban legalább 50% plusz egy választó részvétele kellett volna az érvényességhez. Az ország történetében eddig 10 népszavazásból csupán egy volt eredményes. Az újabb érvénytelen referendum tegnap volt Szlovákiában. Drón segítségével találták meg azt a nőt, aki búcsúüzenetet hagyott hátra, majd eltűnt a siófoki ezüstpartnál. A rendőrséget a nő lánya értesítette, miután hiába kereste édesanyját, a parton pedig csak a telefonját és a személyes holmiját találta meg. A rendőrök azonnal keresni kezdték, és drónt is bevetettek. A nőt végül mintegy 50 méterre a parttól vették észre a Balatonban. Kihozták a partra, a mentők ellátták. Ezután kórházba vitték. Hihetetlen teljesítménnyel ünnepelték az amerikai függetlenség napját New Yorkban. Joey Chestnut 10 perc alatt 66 hotdogot evett meg. Ezzel ugyan rekordot nem döntött, de fölényesen megszerezte pályafutása 18. győzelmét a hagyományos hotdogevő versenyen. A nőknél Mickey Sudo 38.75 hotdoggal diadalmaskodott, és már a 12. bajnoki címét ünnepelhette. A különleges viadal idén is több ezer néző előtt zajlott New Yorkban. Csökken a gomoly felhőzet, de nagyrészt fátyol felhős marad az ég. Hajnaltól azonban nyugat-észak-nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. A légmozgás veszít erejéből, de helyenként, főleg észak-nyugaton élénk marad. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap, a csúcsok 26 és 31 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Az előző vasárnaphoz képest pedig annyi történt, hogy hát hogy szépen lassan a nyár első hónapját már kispipáltuk.
3: Az mindig olyan gyorsan elszalad, azt figyelem.
2: Ennél gyorsabban már csak a második, meg a harmadik hónap el, úgyhogy ez az egészben a legborzasztóbb. Na viszont nagyon remélhetőleg ezt a következő 60 percet mindenki szépen 60 percnek fogja megélni. Chill Lounge és Deep House még egy órán keresztül DJ Németivel, vasárnapi rezidensünkkel nem játszok meg. Szia, szia! A legjobb

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Daytime partikon van most már a fókusz ugye hetek, hónapok óta, hát neked ugye buli szervezés tekintetében is, meg hát itt is most már ugye ezeket a bulikat szoktuk mindig kivesézni. Igen. És hát ugye régen is te azért jártál ilyen tanulmányutakra. Persze. Ibiza, ez az amaz. Daytime partikkal kapcsolatban szintén vannak helyek, ahova érdemes kimenni és ötleteket hozni? Vagy ott persze, még egyelőre sok újat nem lehet fenntartani?
3: Persze, hogy onnan indult Ibizáról ez az egész őrület.
2: Hát oké, csak hogy mit tudom én, ott mondjuk például mondjuk kivetítő tekintetében olyan sok ötlet nincs, mert hát, hogy ugye nem látszódnak a... Tehát meg nem is biztos,
3: hogy... Azt látom ugye, hogy egyre kevésbé szerepelnek az ilyen rendezvényeken ezek a technikai dolgok, eszközök, például mint egy kivetítő vagy egy ledfal, hanem inkább a természetesség, hogy tehát olyan környezetbe rakni, olyan helyszíneten, hogy ami a díszlet, az maga a természet, vagy egy szép épület, egy történelmi épület, tehát nagyon sok ilyen érdekes, egy ilyen wow kategória, amire mindenki azt mondja, hogy atya úristen, hogy itt is milyen jó lehet egy bulit megélni, átélni. Úgyhogy...
2: Mondjuk az Ibiza ilyen szempontból elég előnyel indul, úgy
3: hát persze,
2: a tengerpartra.
3: Igen, hát meg ott minden, tehát ott minden adott hozzá nyilván, de nagyon sok helyen a világban látom, hogy különböző ilyen érdekes, exkluzív helyszíneken csinálják ezeket a rendezvényeket. Ez adja meg a pluszt ezeknek a rendezvényeknek, ami egy picit másabb, mint a, itt tudom én, a konkurencia által szervezett ugyanilyen exkluzív helyszínen lebonyolított rendezvény.
2: Mivel lehet még itt játszani? Hova rakod a DJ pultot? Beengedsz embereket a DJ pult mögé? Szóval mik még itt a lehetőségek ebben?
3: Hát amit láttam például most a Black Coffee-nél a londoni koncert, az már egy koncert volt, nem is egy rendezvény, hogy tele volt live-ekkel. Az összes dala, az összes szerzeménye live-ban ment, az összes előadóval, fellépővel, zenekarra, szimfonikus zenekarra. Aha. Eszméletlen jó volt, eszméletlen. Tehát,
2: hát amikor azt reprodukálni hétről hétre, azért az költséges.
3: De nyilván azt gondolom, csinálj egy évben egyet vagy kettőt, aha, az egy ilyen különleges kuriózum, és hát figyelj, az emberi elme az mindig próbál a kreativitás irányába menni, mert hogy csinálsz valamit, kitaláld, azt utána úgyis elkezdik leutánozzák, mindig menik előre, kitalálni újat, és hát reméljük, hogy az emberi elme erre képes még nagyon sokáig, vagy aztán majd jön az AI, és megoldja, nem tudjuk.
2: Na, csak nem. Na, és akkor konkrétan terve van véve? Ilyen típusú tanulmány körút, bárhova? Most ide nyáron?
3: Hát figyelj, most megyünk Horvátországba, Black Coffee-ra lesz Pulában, a Kolosseumban egy rendezvény. Az is egy ilyen impozáns történelmi környezet. Zseniális. Azt hiszem Franciaországban volt egy pár hónapja. Onnan is vannak fent ugye videók, rengeteg videó az eseményről. Eszméletlen. Amúgy a régi, tehát a kontraszt, a régi találkozik,
2: igen,
3: az,
2: igen,
3: az
2: igen,
3: a
2: igen.
3: Régi építészeti világörökség részei találkozik a modern szórakozási szokásokkal. Hidegrázós.
2: Jó, ne mondd el, nyilván ne áruld el, de hogy van olyan extra helyszín, ami már a fejedben van, és esetleg dolgoztok is, hogy oda kéne?
3: Hát az egyik az meg is lett szerezve, az ott Tokajban, az nagyon extra volt az a helyszín, az tényleg megtaláltuk azt a helyszínt, amit mi képviselünk, aha, annak az nagyon-nagyon jó helyszíne, és hozzá is tett nyilván a rendezvényhez, úgyhogy vannak persze, hogy ne, persze, vannak. Kell még, akik ebben döntés hoznak, azoknak egy kicsit a szemléletükön változtatni, vagy egy picit tologatni, terelgetni őket ebbe az irányba, de nyilván vannak, persze. Hát ettől érdekes ez az egész. Ettől is.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor annyit beszéltünk csak itt rébuszokban meg egyáltalán, most akkor konkrétumokról beszélünk, de nyilván konkrétumok nélkül, igen. Szóval, hogyha általatok szervezett bulit valaki szeretné, vagy bulitat július, szeretné.
2: Így van, július 11-én vagyunk a Debrecen mellett egy nagyon szimpatikus kis helyes szőlőskertben, egy borháznál, a budapesti profi szervező csapattal közösen egy ilyen koprodukciónk lesz, amit várunk már nagyon. Tavaly csináltunk ott egy rendezvényt, az nagyon-nagyon jó sikerült, az volt szinte az első ilyen, és az nagyon-nagyon sok jó visszajelzést kaptunk vele kapcsolatban, és akkor erre most egy picit rátettünk egy lapáttal, vagy kettővel, és akkor egy picit komolyabbat, kicsit nagyobbat csinálunk ott július 11-én, úgyhogy várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel.
1: Szuper, és aztán kampusz az meg?
2: A kampusz az meg utána rá kettő hét, azt hiszem, jó, két hét.
3: Tehát más igen. Július, vagy
2: igen,
3: egy
2: július harmadik hete mindig, igen, mindegy, 23, igen. 24, 25, valahogy így. Az meg persze természetesen most egy más helyszínen, ezzel a zenei arculattal, amit most képviselünk.
1: Az na tessék, na de jó, hogy mondod, most ez így eszembe jutott, ugye, hogy ezt tudom, hogy besélted régen is, ugye, hogy a fesztiválok hánytól lehet, hangerő, íze, stb. Fesztiválokra bekúszott már az a daytime party? Tehát ott el lehet majd kezdeni télbe zenélni?
2: Persze, hát eleve ugye a fesztiválok ugye délben valahogy így nyitnak mindig.
1: Hát tehát igen, de te is, nagy daytime party. Igen, de te is mondtad, hogy azért ebből is nektek mindig volt küzdelem.
2: Igen, igen,
1: hogy...
2: de most egy másik helyszínen leszünk, ahol nem lesz hangpara, ott minden nap 18 órától fogunk kezdeni. Úgyhogy ott, igen, tök várunk jó. Mindenkit ott is szeretettel, és ezt, amit ugye most képviselünk, ezt a zenei élményt fogják kapni.

0: Best FM-en.
1: Árthat a gyermekeknek a túl sok képernyő, tisztult a kontinens levegője. Továbbra is nyári meleg időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Európa levegője tovább tisztul. A Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be a közösségi oldalán. Azt írta, a 100 000 forintos juttatás mintegy 400 000 gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabály módosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Kiskezekben nagy képernyők, ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek, hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
2: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, hogy hogyan kerülhet el a túl korai és a túlzott mértékű képernyő használat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túl korán használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: Szerelem helyett átverés, egy társkereső alkalmazáson megismert nő több mint 75 000 forinttal károsított meg egy somogyi férfit. A sértett több mint 5 órát utazott a találkozóra, ahol a nő előbb élelmiszert, köztük 2 kiló oldalast és 1 kiló krumplit vásároltatott vele, majd pénzt kért egy bérelt lakásra. Ezután azzal távozott, hogy hamarosan visszatér, de eltűnt. A kaposvári járási ügyészség csalás miatt emelt vádat a békési nő ellen. A hatóságok arra figyelmeztetnek, az internetes romantikus csalások egyre gyakoribbak, ezért ismeretleneknek senki ne utaljon pénzt, és legyen mindenki óvatos a személyes találkozókon is. Csökken a gomoly felhőzet, de nagyrészt fátyol felhős marad az ég. Hajnaltól azonban nyugat-észak-nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. A légmozgás veszít erejéből, de helyenként, főleg észak-nyugaton élénk marad. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap, a csúcsok 26 és 31 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Jöttem, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk ettől a hétvégétől, és jelentem, nagyon, de nagyon komoly lesz a felhozatal. Viszont nem húzom az időt, hanem inkább zenélek. Lionel Richie kezd, ez a Just For You.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi, Tomi vagyok, a Biki, és képzeljétek el, hogy a világ egyik legsikeresebb és legismertebb dala úgy született, hogy azután íródott, hogy az albumot már tulajdonképpen befejezték. Lenny Kravitz viszont csak tesztelt egy új gitárt és az erősítőt a stúdióban, amikor megszületett egy riff. Egy barátja hallotta meg, és rávette, hogy vegye fel a számot, mert szerintem hatalmas sláger lesz, és hát a barátnak igaza volt, ez a Fly Away.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, volt egyszer egy olyan zenekar, amit úgy hívtak, hogy Keen, és hát védjegyévé vált, hogy a korszak más rock zenekaraival ellentétben egyáltalán nem használta gitárt. A következő dal lüktető érzemes alapját Tim Rice Oxley zongorajátéka és szintetizátor futamai adják, amelyet Tom Chaplin tiszta szárnyaló énekhangja egészít ki. Na kérem szépen, ez az Everybody's Changing.

Fest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy dal, ami arra mutat rá, hogy az ember sokszor csak akkor értékeli a körülötte lévő dolgokat, legyen az a természet, vagy egy kapcsolat, vagy bármi más, amikor már elveszítette őket, és ez mekkora nagy igazság. Atya világ, hát szó szerint még a hideg is kirázott. Ez a Counting Crows, Vanessa Cartonnak kiegészülve, Big Yellow Taxi.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mi a hibám, amit vétettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

0: bravo.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak olyan előadók és vannak olyan dolgok, amik egyszerűen nem szorulnak arra, hogy megmagyarázzák őket, vagy bemutassák őket, és a többi, és a többi, és a többi. És a Depeche Mode szerintem ezek közé tartozik. Jön az It's No Good!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Elindult a jelölés a Gundeldíjra, új energetikai törvénycsomag készül, továbbra is kánikula lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyezése, emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány

0: A hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiunkat Kovács László, a Magyar Vendéglátó Kipar Testületének elnöke.
1: Azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
0: Drón segítségével találták meg azt a nőt, aki búcsúüzenetet hagyott hátra, majd eltűnt a siófoki ezüstpartnál. A rendőrséget a nő lánya értesítette, miután hiába kereste édesanyját, a parton pedig csak a telefonját és a személyes holmiát találta meg. A rendőrök azonnal keresni kezdték, és drónt is bevetettek. A nőt végül mintegy 50 méterre a parttól vették észre a Balatonban. Kihozták a partra, a mentők ellátták. Ezután kórházba vitték. Hihetetlen teljesítménnyel ünnepelték az amerikai függetlenség napját New Yorkban. Joey Chestnut 10 perc alatt 66 hotdogot evett meg. Ezzel ugyan rekordot nem döntött, de fölényesen megszerezte pályafutása 18. győzelmét a hagyományos hotdogevő versenyen. A nőknél Mickey Sudo 38 és 3/4 hotdoggal diadalmaskodott, és már a 12. bajnoki címét ünnepelhette. Csökken a felhőzet, de a fátyol felhők megmaradnak. A szél mérséklődik, ugyanakkor az északi tájakon még élénk lökések is előfordulhatnak. Reggelre általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. A szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban napközben változóan felhős, többnyire napos idő várható. A délutáni csúcsok 26 és 31 fok között lesznek. Kedden tovább melegszik az idő, 33-34 fokos kánikulára számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az első óra így hús, elszállt a levegőbe, mondjuk nem is csodálkozom, hiszen ilyen jó zenék mellett szó szerint pörög az idő, viszont a maradék három órámban is tele vagyok jó zenékkel, mint például a Gorillaz és a Dare.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
4: Coming up, it's there.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bár a dalt szinte mindenki Robbie Williamshez köti, a szám valójában egy feldolgozás, hiszen az eredetit Carl Wallinger írta, és az ő brit alternatív rock együttese a World Party jelentette meg először 1997-ben. Robbie Williams verziója azután született meg, hogy az énekes rehabon volt, és a stúdióban hallotta az eredeti számot, ami annyira megtetszett neki, hogy úgy döntött, saját képére formálja. Így született meg a She's the One.

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő szerzemény megmutatja, sőt, tökéletes példája annak, hogy néha a kevesebb több, hiszen nem bonyolult szöveggel operál, de a ritmikus ismétlődések azonnal táncra kényszerítik a közönséget. Nem ám perdítik, hanem kényszerítik, és ez nagy igazság. Plusz a biztonság kedvéért elég jó az időtállósága, hiszen 2001-ben jelent meg, viszont 2006-ban a 25 éves évfordulójára hát kiadták újra, és egy 26 nevű formációval közösen készítettek hozzá egy modern adaptációt. Hogy miről van szó? Hát az alap a Deep Swing és az In The Music.
1: I got the love in the music. I got soul.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, 1999-ben jelent meg, majd 2000-ben vált az egész világot meghódító klubhimnusszá. A dal a mai napig az Ibiza életérzés és a 2000-es évek elején nyári bulik egyik legmeghatározóbb alapvetése, legmeghatározóbb klubhimnusza. Az Afro Medusa jegyzi, ez kérem szépen a Pasildát.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, New Radicals, You Get What You Give. Egy nagyon jó dal, de ez valójában egy egyszemélyes projekt volt, hiszen a zenekar frontembere Greg Alexander volt a dal írója és producere is egyben. Viszont annyira

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem volt zökkenőmentes a függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Itthon népszerűek az Erzsébet táborok. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban, őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz, kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetencia fejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentőszolgálat. Ők vigyáznak a táborozókra.
1: Vihar miatt félbeszakadt az amerikai függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmában.

0: rendezett programról több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni, miután a hatóságok biztonsági okokból kiürítették a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség csak 2,5 órával később rövidített programmal folytatódhatott. Donald Trump elnök is másfél órás késéssel mondhatta el ünnepi beszédét. Az estét végül egy 40 perces rekordnak szánt tűzijáték zárta. Pénteken látványos felvonulással kezdetét veszi Szegeden a 16. Martin György Néptáncfesztivál. Az ország egyik legrangosabb néptáncos seregszemléjén több ifjúsági együttes bemutatja a legújabb koreográfiáit, amelyeket szakmai zsűri értékel. A háromnapos rendezvényt táncházak, szakmai programok és ingyenes szabadtéri bemutatók is színesítik. Lefokoznak egy autópályát Svájcban. A Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire építéskor számítottak. A mindössze 3,7 km-es szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át. Így a kétsávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebességet pedig 120-ról 80 km/h-ra csökkent. Csökken a gomoly felhőzet, de nagyrészt fátyol felhős marad az ég. Hajnaltól azonban nyugat-észak-nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. A légmozgás veszi terhéből, de helyenként, főleg észak-nyugaton élénk marad. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap, a csúcsok 26 és 31 fok között lesznek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki, legyen egy csodálatos vasárnap éjszakátok, és hát elment az én shiftemnek a fele, tehát az első félidő, oda viszont jön a második félidő felfrissülve és új energiákra kapva. Flo Rida kezd Kesával, ez a Right Round.
1: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítséget nyújtsak, segítő kezet nyújtsak azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapokkal. Na kérem szépen, holnap Csaba névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért a Dominikákat, a Felíciákat, a Gyárfásokat, a Jávorokat, a Milettákat, a Rolandokat, a Tamásokat és a Tomaszokat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz, holnap reggel az legyen az első dolgod, hogy egy SMS vagy egy telefon formájába felköszönsd. Mondjuk, hogyha 4:30-kor kelsz, mint én, akkor szerintem egy picit várj még vele. Na, de ennyi. Viszont a legjobb zenékkel megyünk tovább. Jön most nálunk Coolio. Ez a 1, 2, 3, 4.

Best FM a legjobb zenék, bár a rádiókban mérsékeltebb sikert alatott az Egyesült Államokban, a klubokban óriásit ment, és az első helyig jutott az amerikai Billboard Dance Club Play listáján. Hogy miről van szó? Ez a Simply

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő atomvilágslágerünk, hát majdhogy nem a kukában végezte. Eric Prydz a dalt már 2006-ban megírta és letesztelte egy észak-angliai klubban, viszont a közönség kellő reakciója elmaradt, úgyhogy hát évekre félretette a projektet. De milyen jó, hogy elővette, mert hát utána nagyon komoly lett, és a 2008-as pekingi olimpiai játékok közvetítési során is meghallgattuk, mint zenei aláfestés. Úgyhogy nagyon, de nagyon megérte kivenni a fiókból. Eric Prydz, Piano, most itt a Best.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az a dal, amit maga Liza Stanfield és férje Ian Devaney írt. A produceri munkák a Devaney mellett Peter Mokren is végezte, és hát elég jól sikerült, hiszen 1997-ben felkerült a Wesley Snipes főszereplésével készült Pénzbeszéd című amerikai akció vígjáték hivatalos filmzenealbumára is, és ez már azért valami. Jön a The Real Thing.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biking, és ebből a csodás éjszakából már csak egy óra maradt hátra, hiszen 11 óra elmúlt egy picivel, viszont jó zenéből lesz itt aztán Dögivel, most például Sergio Mendez és a Black Eyed Peas következik, ez a Máskénáda.
1: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és hát van egy kis rossz hírem. Na nem az, hogy 20 fokra ébredünk, és hogy 29 lesz napközben, hanem az, hogy záporok, zivatarok előfordulhatnak, és ez a fránya szél itt marad. Jó, attól függetlenül fázni nem fogunk, de azért nem jó, hogyha ilyen melegben elázunk, még akkor is, hogyha nagyon gyorsan megszáradunk. Na mindegy, elég is ebből, jó idő lesz, de azért tessék vigyázni, és mindig nézni a felhőket, hogy hogyan állnak, és hogy merre mennek. Ennyi. Donna Louise, I love you always forever. Ezzel megyünk tovább.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Justin Timberlake szakítani akart a hagyományos R&B hangzással, és elmondása szerint úgy közelítette meg a dalt, mintha David Bowie dolgozna fel egy James Brown klasszikust. Hát úgy viszont könnyű volt, hogy Timbaland ott volt mellette és segítette, hiszen abból az időszakból tudjuk, hogy amin ott volt Timbaland neve, az tutira, hogy világsiker lett. Mondjuk azért Justin Timberlake is hozzátette a dolgát, és így azért könnyű volt ez a koprodukció. Jön a Sexy Back!

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket kéne megkeresni, ezeket kéne lecsekkolni, végiggörgetni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, ha valamelyik elnyeri tetszéseteket, akkor mindenféleképpen belájkolni, vagy bekövetni, amit mi előre is nagyon szépen köszönünk. Hálámat pedig most is a legjobb zenékkel fejezem ki. Chocolate Puma, Always and Forever, most indul, hát persze, hogy a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk a hétvégén. Tartsátok meg jó szokásotokat, és jövő héten is találkozzunk. Addig is mindenkinek minden jót, legyen most egy csodálatos éjszakátok, pihenjetek egy nagyot, na meg utána legyen egy elképesztő hetetek. Én Big Favi Tomi vagyok, a Bikim, jövő héten találkozunk, remélem. Addig is, ciao ciao, és persze, ciao! Miami, South Beach, bringing the heat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
2: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: never change.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
2: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg vagyok.